0: mélypontot hozott a magyar alkotmányos demokráciában. Közjogi méltóságok, jogállamiságot és az intézmények függetlenségét nyíltan sértő elmozdításával a választójog példátlan korlátozása.
1: След като смени на премиерския пост Виктор Орбан, лидерът на ТИСА Петър Мадиер многократно призова Шойок да подаде оставка, като го обвини, че не